0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást, csalók élnek vissza a máltai nevével, érkezik az erőművek éjszakája, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást, visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
2: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen. Eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk. 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Még mindig egymást érik a szabadtéri tüzek. Elismerték az egri civilek munkáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a hevesi egységeknek, közölte a megyei katasztrófavédelem. A napokban Tarnaőrsön, Erk, Detk és Nagyfüged határában, valamint Kálban és Hatvanban is felcsaptak a lángok. A legnagyobb tűz 2 hektárt érintett Erk térségében, Kálban pedig lakóházakat is veszélyeztetett, ennek oltását az ott élők kezdték meg. Tarnazsadány, Egerbakta, Kápolna, Heves-Vezekény és Gyöngyös térségében szintén szabadtéri tüzekhez kellett vonulniuk az egységeknek. Volt, ahol 10 hektáron pusztítottak a lángok. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogrammal. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokszínű munkáját. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
4: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
2: Különleges adománnyal érkezett Egerbe India magyarországi nagykövete. A vendég több tucat angol nyelvű kötettel gyarapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárát, ahol új indiai könyvsarkot alakítottak ki. A kötetek India történelmét, irodalmát, kultúráját és gazdasági életét is bemutatják az érdeklődőknek. Az egyetemen ebben a tanévben 6 indiai hallgató tanul, különböző képzéseken. A nagykövet szerint az adománya két ország közötti barátságot és a tudás iránti közös tiszteletet is jelképezi. A gyűjteménnyel a mai India jobb megismeréséhez is szeretnének segítséget nyújtani az egri hallgatóknak és olvasóknak. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a

0: gyógyulás esélyét. Mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
1: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógyítást. Kezelést.
0: Újabb fával bővült az egri borászok emlékparkja a Vincellér Parkban. Ezúttal Simkó Zoltán egykori hegyközségi elnök és borlovag előtt tisztelegtek faültetéssel. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta állít ilyen módon emléket azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek Eger borkultúrájáért. Az évről évre bővülő emlékpark egyszerre őrzi a szakma meghatározó alakjainak emlékét és az egri szőlészet, valamint borászat hagyományait, írja a heol.hu. Rakétát, humanoid robotokat és földrengés szimulátort is hozott Egerbe a Budapesti Műszaki Egyetem országjáró roadshow-ja. A BME kedden az Érsekkertben várta a középiskolásokat, akik látványos kísérleteken és mérnöki bemutatókon keresztül ismerkedhettek a műszaki és természettudományos területekkel. A standokon turbinát és a műegyetemi hallgatók által épített rakétát is bemutattak. A diákok az egyetem mind a 8 karáról és az ott elérhető képzésekről is információkat kaphattak. A BME azért indította el az országjáró programot, hogy személyesen, élményszerű formában is elérje a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, számolt be róla a heol.hu. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
0: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csaknem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok, tudta meg a Megyei Heti Lap. Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az Egri Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. Károly Róbert aranyforintja a firenzei pénz mintájára készült, később pedig már a magyar érméket másolták több európai pénzverdében. Eredeti aranyforint ugyan nem látható a tárlaton, számos érdekességet bemutatnak a magyar pénzverés történetéből. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban. Hozta a hírt a heol.hu. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok október első napján, sok boldogságot a névnapos Malvinoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Egyébként az évből a mai a 274. 91 nap van hátra 2026 végéig. Hamarosan George Michael, Mary J. Blige-al, előtte még a Jetlag, most pedig Christina Aguilera-ék jönnek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, október 1-e van, csütörtök a zenevilág napja, méghozzá a világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin kezdeményezésére. Célja felhívni a figyelmet a zene közösség építő erejére. Ugye? Így is van. A 90-es és 2000-es évek közössége pedig minden reggel itt találja meg kedvenceit. Zenével a nap is jobban indul, ugye? Ráadásul a Bon Jovi teszi hozzá magáit most. A dal címe is az. Have a nice day! Legyen szép napod! Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ugyanolyan idővel indul október, mint amilyen szeptember búcsúzott. Igaz, több lesz a felhő ma az égen, de esni nem fog. A maximum 22-27 fok között alakul. A ma reggel is csípős, aki most indul, erre készüljön. És készülök Britney Spears-zel, hamarosan a Stronger forog teljes egészében mindjárt fél hét. Jönnek a hírek. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Még mindig egymást érik a szabadtéri tüzek. Elismerték az egri civilek munkáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a hevesi egységeknek, közölte a megyei katasztrófavédelem. A napokban Tarnaőrsön, Erk, Detk és Nagyfüged határában, valamint Kálban és Hatvanban is felcsaptak a lángok. A legnagyobb tűz 2 hektárt érintett Erk térségében, Kálban pedig lakóházakat is veszélyeztetett, ennek oltását az ott élők kezdték meg. Tarnazsadány, Egerbakta, Kápolna, Heves-Vezekény és Gyöngyös térségében szintén szabadtéri tüzekhez kellett vonulniuk az egységeknek. Volt, ahol 10 hektáron pusztítottak a lángok. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogrammal. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokszínű munkáját. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, igaz, ma több fátyol és gomoly felhővel az égen. Esni viszont nem fog. 22-27 fok valószínű ma is, holnap is, és a következő nagyjából egy hétben. A mostani állás szerint a jövő hétvége tájékán érkezik majd egy lehűlés, akkor már csak 19 fok lesz, és felhősebb, csapadékosabb őszi időre kell majd készülnünk. Itt a Best FM pedig egy újabb kedvencre a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Coldplay és a The Scientist.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Köztük felejthetetlen filmzenékkel Man in Black, Will Smith-től. És hazai sztárokkal is, például az Irie Mafiával. Ha dugó baleset van, telefon SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Emlékfa őrzi egy újabb egri borász emlékét. Rakéták és robotok Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-je van, csütörtök. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Újabb fával bővült az egri borászok emlékparkja a Vincellér parkban. Ezúttal Simkó Zoltán, egykori hegyközségi elnök és borlovag előtt tisztelegtek faültetéssel. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta állít ilyen módon emléket azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek Eger borkultúrájáért. Az évről évre bővülő emlékpark egyszerre őrzi a szakma meghatározó alakjainak emlékét és az egri szőlészet, valamint borászat hagyományait, írja a heol.hu. Rakétát, humanoid robotokat és földrengés szimulátort is hozott Egerbe a Budapesti Műszaki Egyetem országjáró roadshow-ja. A BME kedden az Érsekkertben várta a középiskolásokat, akik látványos kísérleteken és mérnöki bemutatókon keresztül ismerkedhettek a műszaki és természettudományos területekkel. A standokon turbinát és a műegyetemi hallgatók által épített rakétát is bemutattak. A diákok az egyetem mind a 8 karáról és az ott elérhető képzésekről is információkat kaphattak. A BME azért indította el az országjáró programot, hogy személyesen, élményszerű formában is elérje a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, számolt be róla a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a kellemes őszi idő környékünkön. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délután 23 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A napsütés csak időnként zavarhatják meg felhők, esőre kicsi az esély. A következő napokban sem érkezik komolyabb lehűlés a térségbe. A nappali maximumok várhatóan továbbra is 20 fok fölött maradnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé balladájával indul az óra, 7 óra elmúlt, jó reggelt, boldog októbert kívánok, Maxim Levente vagyok. Október 1-e van, tehát csütörtök, és a Malvinokat lehet köszönteni. Hívható SMS, Viber 0620-5555-155, ha dugó baleset van, a közlekedési infót is ide várom. Jó reggelt!
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október első napján, a zenevilágnapján és az idősek világnapját is ma ünnepeljük. Mindig időben a címe a következőnek, Zsarul jön Ashantival Always on Time, aki pedig nem szeretne késni, az tervezzen hosszabb menetidővel az M7-esen Budapest felé. Tart az aszfaltozás Székesfehérvár előtt, több kilométeres a torlódás most is.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Október első napja egy fokkal felhősebbre sikeredik, de esni nem fog. Marad az indián nyár, 22-27 fokkal, a reggel ma is csípős. Erre készüljön, aki indulás előtt áll. Rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, aztán elhagyjuk a légkört egészen a holdig, és vissza tart az út a Savage Gardennel. To the moon and back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. A magyar aranyforint története Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, a kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az Egri Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban. Hozta a hírt a heol.hu. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 1-én, csütörtökön. Sok boldogságot, Malvinok, szülinaposok. Ma van a zenevilág napja. A zene összehozza az embereket, énekelt a Madonna az iménti pillanatokban, nálunk a 90-es és 2000-es évek zenéi a nap 24 órájában. Na de még egy picit kalandozzunk a múltban. 118 éve a mai napon Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. 79 éve a mai napon született Somm Lajos, zenész, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. Éve ezen a napon kezdte meg működését a NASA. 1969-ben ezen a napon született Zach Galifianakis, amerikai színész, komikus. Láthattuk a Lángelmékben és a Másnaposokban is, ő a szakállas karakter. És 1959. október 1 megszületett Youssou N'Dour, szenegáli énekes zenész. Legnagyobb slágere a Nenes Sherivel közösen előadott 7 Seconds című dal. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, a hírek után a Hooligans pesdíti fel a csütörtök reggelünket.
2: Legyen valami pesgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Ez lesz a legyen valami, ha közben dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155, és kezek a magasba! Throw your hands in the air, a flip the script is jön, de mindenek előtt október első napjának legfrissebb hírei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Még mindig egymást érik a szabadtéri tüzek. Elismerték az egri civilek munkáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a hevesi egységeknek, közölte a megyei katasztrófavédelem. A napokban Tarnaőrsön, Erk, Detk és Nagyfüged határában, valamint Kálban és Hatvanban is felcsaptak a lángok. A legnagyobb tűz 2 hektárt érintett Erk térségében, Kálban pedig lakóházakat is veszélyeztetett, ennek oltását az ott élők kezdték meg. Tarnazsadány, Egerbakta, Kápolna, Heves-Vezekény és Gyöngyös térségében szintén szabadtéri tüzekhez kellett vonulniuk az egységeknek. Volt, ahol 10 hektáron pusztítottak a lángok. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogrammal. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokszínű munkáját. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcs hőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szerencsére idézőjelben csak a szokásos kisebb torlódás itt-ott, balesetről nem tudok. Például aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. 3-4 kilométeres a torlódás. Ha dugó baleset van, várom az infót 06-20-55-55-155. 6 perccel járunk 8 után, jön a Yolanda Be Cool, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Látszik a fény az alagút végén az M1-es felújítása kapcsán. A Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani, de már vannak szakaszok, ahol jobb a helyzet. Egyébként pedig ezt és az M7-es aszfaltozást leszámítva, ami Székesfehérvár előtt okoz torlódást a Budapest felé vezető oldalon. Szóval ezt leszámítva nem tudok nagyobb dugóról vagy balesetről. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Kezek a magasba a zene világnapján mindjárt a Flip the Script-tel. Jön még Horváth Tamás is, de csak a Black Eyed Peas után. Jó reggelt!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék október 1-én is kitart az indián nyár. Nagyon szép időnk lesz ma is, sőt egészen a jövő hétvégéig legalábbis most úgy néz ki, úgyhogy tessék kihasználni ezeket a napokat, mert utána itt a csúnya, esős, hűvös ősz. Például, ha van kabrió autónk, le lehet nyugodtan csapni a tetejét, ha pedig csak egy kis óceánpart hiányzik, az is itt lesz a hírek után Tupac dalában. California Love, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Emlékfa őrzi egy újabb egri borász emlékét. Rakéták és robotok Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-je van, csütörtök. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Újabb fával bővült az egri borászok emlékparkja a Vincellér Parkban. Ezúttal Simkó Zoltán, egykori hegyközségi elnök és borlovag előtt tisztelegtek faültetéssel. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta állít ilyen módon emléket azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek Eger borkultúrájáért. Az évről évre bővülő emlékpark egyszerre őrzi a szakma meghatározó alakjainak emlékét és az egri szőlészet, valamint borászat hagyományait, írja a heol.hu. Rakétát, humanoid robotokat és földrengés szimulátort is hozott Egerbe a Budapesti Műszaki Egyetem országjáró roadshow-ja. A BME kedden az Érsekkertben várta a középiskolásokat, akik látványos kísérleteken és mérnöki bemutatókon keresztül ismerkedhettek a műszaki és természettudományos területekkel. A standokon turbinát és a műegyetemi hallgatók által épített rakétát is bemutattak. A diákok az egyetem mind a 8 karáról és az ott elérhető képzésekről is információkat kaphattak. A BME azért indította el az országjáró programot, hogy személyesen, élményszerű formában is elérje a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, számolt be róla a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a kellemes őszi idő környékünkön. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délután 23 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A napsütés csak időnként zavarhatják meg felhők, esőre kicsi az esély. A következő napokban sem érkezik komolyabb lehűlés a térségbe. A nappali maximumok várhatóan továbbra is 20 fok fölött maradnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Továbbra is 3-4 kilométeres a torlódás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt aszfaltozás miatt. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Megy tovább a csütörtök reggel elindult október, és megy tovább az indián nyár is 22-27 fokkal, sok napsütéssel, már csak a jó zenék hiányoznak mellé. Simply Red, Stars a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyönyörű idővel és a legjobb zenékkel indul október. Elseje van, csütörtök, Malvin napja, és mindjárt 9 óra. Úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például Szillel. Vagy Fábián Julival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. A magyar aranyforint története Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az Egri Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban. Hozta a hírt a heol.hu. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Robi aputól, akinek 13 éves lánya Teddy már dalokat ír, és Robi Williams szerint sokkal tehetségesebb zeneszerző és előadó lesz, mint amilyen ő. Rock DJ, egyelőre be kell érnünk apával. Ha jön a Compact Disco nem sokára, James Morrison, Nelly Furtadóval, a Nox, a Stereo MC's és Warren G is. 5 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, Viber üzenet Barbie-tól. Sziasztok, szép reggelt és gyönyörű napot kívánok, H. Barbie vagyok. Kérlek, olvassátok be, a szerelmemnek üzennék R. Dávidnak, aki titeket hallgat minden nap, de sajnos nem láttam személyesen már több mint egy hónapja. Üzenem neki, hogy ő életem szerelme, büszke vagyok rá, nagyon szeretem és rettenetesen hiányzik. Várom haza, puszi Barbie. Na hát remélem, hogy személyesen is találkozhattok. Mielőbb, addig is kapcsolatban itt a Besten Connected, a Stereo MC-től hívható SMS Viber 0620 55 55 100.

Best FM, a legjobb zenék. Ma délutánig tart az M7-esen az aszfaltozás a Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvár előtt. Most is 3-4 kilométeres a torlódás, emiatt kitartást, jó utat, utána jobb lesz, mint ahogyan ez a helyzet az M1-es felújítással is. Ott már látszik a fény az alagút végén, az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik, ahol két sávban halad a forgalom, de ettől függetlenül szakaszosan torlódik a Budapest felé vezető oldal, főleg Tatabánya térségében több kilométeren. Jó utat, jó munkát Warren G-vel, ez a Regulate a Besten. Regulators, you regulate any stealing of his property, we're damn good too, but you can't be any geek off the street, gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Estefem, a legjobb zenék, a rózsa csókja és az ősz ajándéka az indián nyár. Október 1-én is 22-27 fokra, sok napsütésre, egy picivel több pátyol felhőre készülhetünk, de esni ma sem fog. Ezek a jó hírek egészen. Úgy néz ki, a jövő hét végig kitart a vénasszonyok nyara. Ja, a rózsa csókja, Silk, Kiss from a Rose, a Bestem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Bestem, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a csütörtök reggel vége, mindjárt 10 óra, de délelőtt is jönnek majd az ezredforduló legnagyobb kedvencei. Szól majd Janet Jackson slágere. És lesz tiltott szerelem is.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Még mindig egymást érik a szabadtéri tüzek. Elismerték az egri civilek munkáját. Köszöntöm Önöket, ami

0: fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a hevesi egységeknek, közölte a megyei katasztrófavédelem. A napokban Tarnaőrsön, Erk, Detk és Nagyfüged határában, valamint Kálban és Hatvanban is felcsaptak a lángok. A legnagyobb tűz 2 hektárt érintett Erk térségében, Kálban pedig lakóházakat is veszélyeztetett, ennek oltását az ott élők kezdték meg. Tarnazsadány, Egerbakta, Kápolna, Heves-Vezekény és Gyöngyös térségében szintén szabadtéri tüzekhez kellett vonulniuk az egységeknek. Volt, ahol 10 hektáron pusztítottak a lángok. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogrammal. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokszínű munkáját. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A nővérének a Malvinnak van ma a névnapja, hogy az egyik első magyarországi mém Szalacsi bácsi mondta annó. Szóval október 1-e csütörtök van, a Malvinok névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 4 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok, és indítom a Buti labdalát, Boogie Tonight, jön Kenny Williams és az NSYNC is mindjárt.
2: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az NSYNC dalával megy tovább a csütörtök délelőtt. I want you back! A címe vissza akarlak kapni. Ki mit? Én például a hosszú nappalokat. Túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen. Mostantól sajnos rövidebbek a nappalok, mint az éjszakák.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM! Best FM! A legjobb!

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Tegnap kezdték, és ma délután fejezik majd be az aszfaltozást az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, emiatt most is 1-2 kilométeres a dugó. Reggel és a délutáni csúcsban ennél több, de reméljük tényleg délutánra befejezik majd. És jó hírek az M1-esről: Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, ettől függetlenül lehetnek lassabb szakaszok. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Több jó hírem is van, egyrészt mindjárt hétvége, ma már csütörtök van október 1, másrészt gyönyörű időnk lesz, mindezt a Good Feeling-gel fejeljük meg a következő órában. Jön majd Flórida és a halott pénz is. A dugó baleset van, közlekedési infók a 0620 55 55 155-re jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drónokkal keresik a beteg szőlőtőkéket. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. Lisztre cseréltek 40 kiló kokaint egy páncélteremben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelent

0: emellett a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyal. A kormányfő a múlt hét végén Szolnokon jelentette be, hogy kihelyezett ülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Orvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. A rendőrség szerint egyikük tilalmi időszakban és idegen vadász területen is ejtett vadakat, amelyek egy részét nem jelentette be, húsukat pedig eladta. Fegyverét állítólag olyan társának is átadta, akinek korábban visszavonták a vadászati engedélyét. A két férfit orvadászattal és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsítják, fegyvereiket és lőszereiket is lefoglalták. Lisztre cseréltek mintegy 40 kg bizonyítékként őrzett kokaint a Fidzsi-szigeteken. Az átszámítva 4,3 milliárd forint értékű kábítószert egy bírósági páncélteremben tárolták. Egy ellenőrzéskor 7 csomag már hiányzott, a megmaradt tömbökről pedig kiderült, hogy egyik sem az, aminek látszik. A rendőrség 6 igazságügyi alkalmazottat gyanúsít, ők ugyanis hozzáférhettek a páncélteremhez. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja, ma legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő, maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Haladjunk tovább, méghozzá egy újrakezdős dallal a Brit M People-től. 1993-ból szól a Moving On Up, és még több dance zene a 90-es és 2000-es évekből. Ma este mixben a Night Shift-ben 6-tól, Whiteboy-tól, 7-től, DJ Miller-től itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között. A forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tatabánya térségében nagy most nagyon a dugó, 5-6 kilométer. Dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között. Csak egy sáv járható a torlódás, ott is meghaladta a 3 kilométert. És tart az aszfaltozás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, 1-2 kilométer. Méteres dugóra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, itt a Besten kacsa szósz a menüjön, a Duck Sauce és a Barbra Streisand, és váltás a stúdióban a hírek alatt. Majoros Rita érkezik pillanatokon belül, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok. Barbra Streisand.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elköszöntünk a vármegyéktől és a főispánoktól. Országszerte várják programok a madárbarátokat. A Bakonytól a Zemplénig versengenek a turistaházak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvény módosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt az eladók a lakáspiacon, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 000 eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő

0: történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: 10 szellős helyi verseny idén az év turistaháza címért, a Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, szép délutánt kívánok mindenkinek. Október első napján is én Majoros Réta vagyok a következő néhány órában. Mondhatnám azt, hogy őszi hangulatban érkezem, de az idő inkább egy picit késő nyári még, úgyhogy ennek szellemében hallgassuk a Molokót, Charlie-t, Aliet, vagy éppen a Daxos dalát, Barbra Streisand.
2: Best FM.

Best FM-mal legjobb zenék. Hogy vannak? Nagyon szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy egy picit önök is közelebb érzik már magukat a hétvégéhez. Én tegnap este, képzeljék, egy kvízesten jártam. Imádom az ilyesmiket, szeretem így néha megmérettetni magam baráti társaságban, főleg, hogyha olyan a téma, amit igazán szeretek, vagy amiben azt érzem, hogy egészen jó vagyok, ez pedig nem volt más, mint a 90-es, 2000-es évek zenéi, popkultúrája és mindenféle ilyesmi. Nagyon élveztem, és nagyon-nagyon jó volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy imádok ilyenkor visszagondolni a 90-es, 2000-es évekbeli önmagamra, és azokra a dolgokra, amiket szerettem, amiket csináltam, amiken most így lehet nosztalgiázni. Ugye a hétvégén volt osztálytalálkozom, érettségi találkozom, szóval nekem ez a hét nagyjából azóta így a nosztalgiával telik, úgyhogy egy picit ehhez kapcsolódik majd a nap kérdése is, de ezt nem lövöm le, majd egy picit később, előtte inkább hallgassuk isteni zenéket. Na meg hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy szerintem ma is megéri velem tartani. Hamarosan érkezik a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me, hát mi ez, hogyha nem nosztalgia, de előtte itt a Red Hot Chili Peppers és az Other Side a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: West FM a legjobb zenék. Na, hogy mindig délutánonként, ma is ott leszek önökkel az utakon. Szóval hozom a friss közlekedési információkat, amint megkapom őket. Hát legutóbb azt írták nekem, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a főváros felé Lajos Mizsely és Örkény között is munka folyik, úgyhogy egy sáv járható, itt már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha bármit látnak az utakon, tényleg, ami info lehet a többieknek, nagyon megköszönöm, ha ma is jelentkeznek vele, én pedig már tovább is adom a többi utolévőnek. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombón és a Viva España, folytatásban pedig friss híreket hallgatunk így ebéd után, a desszert mellé. A legjobb zenéket tudják, most se felejtsék el a desszertet, ez nagyon-nagyon fontos, fel tudja dobni az ember kedvét, főleg úgy, hogy én ma sajnos kihagytam, úgyhogy jöhetnek a süti ajánlások, vagy desszert ajánlások, kinek mi a kedvence, az én kedvencem pedig majd a hírek után érkezik. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. És zenél majd a Sziasztok lányok is, itt lesz a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Hey, come on. You ready, girl?
5: Come on, let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti buszokon. Több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobil rendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti autóbuszokon a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A jelképet a BKK ügyfélszolgálati dolgozói, jegyellenőrei és járművezetői is kitűzik. A buszokra figyelemfelhívó plakátok is kerülnek, amelyek QR kódján keresztül az utasok egy a betegség legfontosabb tudnivalóit bemutató kvízt érhetnek el. Új útdíjrendszer lépett életbe Romániában. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek után ezentúl a tömegük és a megtett távolság alapján kell fizetni. A személyautók díja pedig a környezetvédelmi besorolástól és a meghajtás típusától függ. Az október előtt megvásárolt matricák a feltüntetett lejárati időig érvényesek maradnak.

0: ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna közben indulni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. A legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony egy óra után is csak a legfelejthetetlenebb slágerek, egy kis nosztalgia 90-es, 2000-es évek világában. Hát, csak egy kicsit ugrunk vissza az időbe. Ebben az órában pedig talán egy kicsit nagyobbat, mert hozom a napkérdését is. Előtte még Mark Ronson és Bruno Mars nyitja az órát, én az Uptown Funk, én Majoros Rita vagyok.
2: Best

Best FM-ben a legjobb zenék. Mostanában nagyon sokat nosztalgiázom, ugye volt érettségi találkozom, volt amilyen 90-es, 2000-es évek, popkultúra kvízen, úgyhogy az elmúlt egy-két hétben én azért tényleg felültem arra a bizonyos nosztalgia vonatra, úgyhogy arra gondoltam, egy kicsit beszélgessünk erről. Ha visszamennénk, vagy visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, vagy az énünk egy napjára, akkor mivel töltenénk azt a napot, vagy mit csinálnánk? Ma délután ez a kérdésem. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Suliba mennénk, és ott a barátainkkal találkoznánk, vagy hazamennénk, és direkt annyiszor lépnénk fel MSR-re, hogy lássa, kiszemeltünk, hogy fönt vagyunk, amennyiszer csak kell, és mondjuk ránk nem ír, vagy úgy öltözködnénk, ahogy annak idején, vagy teljesen más, hogy változtatnánk bármin is. Na, jöhetnek az üzenetek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, akár erről a napról, gondolkodjunk el csak pár perc erejéig, jöhetnek az üzenetek, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, most mondanám azt, hogy MySpace-en, meg MSN-en, de hát ott már sajnos nem lehet írni, mindenhol máshol viszont igen, úgyhogy várom az üzeneteket, de nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy könnyebb, vagy inkább szóban mesélnék el. Én pedig egy igazi vérbeli slágerrel megyek tovább a 2000-es évekből, Shaggy, Hey Sexy Lady itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy jó és egy rossz hírem az M1-esen autózóknak, de kezdem a jóval. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Biatorbágynál a 18-as kilométernél korábban egy műszaki hibás teherautó állt a külső sávban, de az autó elment, úgyhogy a torlódás feloszlóban van. A kevésbé jó hír viszont az, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között nagyon nagy a torlódás, már legalább 7-8 kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel kell számolni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosmizse és Örkény között is munka folyik, csak egy sáv járható, itt is legalább 3 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és kitartás az utakra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új parancsnoka van a terrorelhárítási központnak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programba. Fitnessterem és golf szimulátor várta a tehetős rabokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kovács András rendőrdandártábornok lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. Rendőri pályáját 2001-ben kezdte, 2010-ben került a TEC-hez, 2022-től pedig főigazgató helyettesként dolgozott. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ mától már nem önálló rendvédelmi szervként, hanem az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a NÉBIH Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítés.
1: Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondicionált apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence is várta a tehetős rabokat, akik az ellenőrök szerint pénzt fizettek a kényelemért. A börtönigazgató azt állítja, az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és 4 másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, ki szedhette be a pénzt. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerek ebből a felejthetetlen időszakból, 90-es, 2000-es évek, hát a legjobb korszak volt. Én Majoros Rita vagyok, így 2 óra után 3 perccel is hozom a legjobb zenéket. Innen jön Vesz, és az Alana itt lesz, majd Sia jön a 4-es Street Eminem Daido-val, most pedig a Punjabi MC. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

nyúlok tovább. Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es Street és a 10 éven át. Ez pedig a nap kérdése. Ha visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, akkor mit csinálnánk? Hogyan telne a nap? Mit vennénk fel? Kivel találkoznánk? Vagy éppen kivel nem? Azt írja Peti, 16 évesen reggeltől estig fociztunk a haverokkal. Semmi extra nem kellett hozzá, csak egy labda és valaki, akinél lehetett találkozni. Ha visszamehetnék, ugyanígy csinálnám, csak most már tudnám, hogy ezekből a délutánokból lesznek később a legjobb emlékek. Nóri is írt, én tuti visszamennék a 16 éves önmagamhoz, és elvinném egy egész napos csavargásra a legjobb barátnőmmel. Felvenném azt a farmert, amit akkor minden egyes nap hordtam, hozzá egy kapucnis pulcsit, délután kazettáról hallgatnánk a kedvenc zenéinket, este pedig valami házi buliban kötnénk ki, és biztos megmondanám magamnak, hogy ne izguljak annyit azon, ki mit gondol rólam. És de jó ez így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a nosztalgikus pillanatok. Ha pedig inkább szóban mondanák el, akkor nyugodtan hívjanak fel. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, és akár képeket is lehet mellékelni ebből az időszakból. Én is kitettem egyet magamról. A hétvégén belefutottam pár ilyen képbe, úgyhogy szóval imádok ezeken nosztalgiázni, ez a lényeg. És a következő dallal is, hiszen Stakabu érkezik 1993-ból, és a Living It Up jön egy kis svéd dance pop a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam már is friss útinfókat, amiket már meg is osztok az utazókkal. A 3-as főút és az M0-es autóút csomópontjában nagy mennyiségű szennyeződés került a burkolatra. A 3-as főútról jelenleg nem lehet felhajtani az M0-es autóútra a Megyeri híd felé. Az ellenkező irányba kell felhajtani és a következő csomópontban megfordulni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsa és Örkény között munka folyik, csak egy sáv járható, itt már a 3 kilométert is meghaladta a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán pedig az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad már a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között jelentős a torlódás, ami legalább 7-8 kilométer hosszan araszol jelen pillanatban. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Írták korábban a hallgatóink közül, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Népligetnél. Azt kérdezem a hallgatókat, hogy ezzel mi a helyzet, mert hogy pár perce érkezett a hír, viszont valaki meg azt írta, hogy ott már nincsen torlódás, úgyhogy a Könyves-Kálmán körút, tehát Népliget környéke, mi a helyzet? Ezt kérdezem a hallgatóktól. Nagyon szépen köszönöm az infót, nyugodtan fel is hívhatnak 0620 55 55 155, sőt, köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Emlékfa őrzi egy újabb egri borász emlékét. Rakéták és robotok Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények. De ezeknek az a záloga, hogy időben fölfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
2: Újabb fával bővült az egri borászok emlékparkja a Vincellér parkban. Ezúttal Simkó Zoltán egykori hegyközségi elnök és borlovag előtt tisztelegtek faültetéssel. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta állít ilyen módon emléket azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek Eger borkultúrájáért. Az évről évre bővülő emlékpark egyszerre őrzi a szakma meghatározó alakjainak emlékét és az egri szőlészet, valamint borászat hagyományait, írja a heol.hu. Rakétát, humanoid robotokat és földrengés szimulátort is hozott Egerbe a Budapesti Műszaki Egyetem országjáró roadshow-ja. A BME kedden az Érsekkertben várta a középiskolásokat, akik látványos kísérleteken és mérnöki bemutatókon keresztül ismerkedhettek a műszaki és természettudományos területekkel. A standokon turbinát és a műegyetemi hallgatók által épített rakétát is bemutattak. A diákok az egyetem mind a 8 karáról és az ott elérhető képzésekről is információkat kaphattak. A BME azért indította el az országjáró programot, hogy személyesen, élményszerű formában is elérje a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, számolt be róla a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a kellemes őszi idő környékünkön. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délután 23 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A napsütés csak időnként zavarhatják meg felhők, esőre kicsi az esély. A következő napokban sem érkezik komolyabb lehűlés a térségbe. A nappali maximumok várhatóan továbbra is 20 fok fölött maradnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. A magyar aranyforint története Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, a kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot.
1: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az Egri Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban. Hozta a hírt a heol.hu. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Még mindig egymást érik a szabadtéri tüzek. Elismerték az egri civilek munkáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a hevesi egységeknek, közölte a megyei katasztrófavédelem. A napokban Tarnaőrsön, Erk, Detk és Nagyfüged határában, valamint Kálban és Hatvanban is felcsaptak a lángok. A legnagyobb tűz 2 hektárt érintett Erk térségében, Kálban pedig lakóházakat is veszélyeztetett, ennek oltását az ott élők kezdték meg. Tarnazsadány, Egerbakta, Kápolna, Heves-Vezekény és Gyöngyös térségében szintén szabadtéri tüzekhez kellett vonulniuk az egységeknek. Volt, ahol 10 hektáron pusztítottak a lángok. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogrammal. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokszínű munkáját. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcs hőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros. Halálos áldozata is van a heves esőzéseknek Krétán. Októberben is marad a nyárias idő. Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, meg kell őrizni a működő képességét és partneri viszonyt kell kialakítani a kerületekkel. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után a feladatok között említette még, hogy kezelni kell a budapesti lakhatási válságot, járhatóvá kell tenni az utakat, a város közösségi közlekedését pedig fenntarthatóvá és modernné kell tenni. A főváros és a kormány egyeztetése nyomán egyebek mellett arról döntöttek, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Vizsgálják a merénylő indítékát a Fly Dubai incidensben. A légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járatán a másodpilóta megkéselte a kapitányt. Ezzel a repülőgép irányt váltott, és csak kevésen múlt a tragédia. Az izraeli utasokkal teli gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. A nyomozásban a terrorcselekménytől kezdve a mentális zavarig minden lehetőséget vizsgálnak a szaúdi hatóságok, Izrael, az Egyesült Államok és Omán közreműködésével. Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Csütörtök van, úgyhogy dancelünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance-színuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én, White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. In

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house. És hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

particular.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével, messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehol.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megterhelő lehet a nagy napi hőingás. Vegyi üzeméget Szegeden, kissé emelkedhet a covidos esetek száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zabaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást okozhat. Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók most arra már megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg, és az egész csarnok lángra kapott. A levegőbe nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzben. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban is kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Sose tudom én ezt eldönteni, de...
3: Én már semmit vagy bolyan.
2: Akkor meg is beszéltem.
3: Nem tudom, miről van szó, de parancsoljunk.
2: Nem, hanem, hogy ez a vénasszonyok nyara, indián nyár, ez mi? Ez október közepén?
3: Hát amikor mi van az indián vénasszonyokkal? Tehát akkor mind a két halmazban mondjuk...
2: ezzel a vigyázzunk ezzel a PC világgal, itt ne vicce, mindenkit megsértünk egy mondatban.
3: Jaj, hát vannak a fiatalok, meg a régebb óta fiatalok. Ez nekem nagyon tetszik, én ezt szoktam használni.
2: Meg akik nagyon felületen szépek, ugye?
3: Így van, így van. Ezek csodálatos. Tehát a magyar nyelv, meg annak a fordulatai, ugye?
2: Arra akartam kiukadni, hogy ami időjárás volt itt az elmúlt egy-két napban, hogy én ebben már nem nagyon láttam, hogy ez még egyszer egy összeszedi magát, és akkor lesz megint ilyen...
3: Én csak bízom benne. Én néztem régebbi képeket gyerekkoromból, és van egy olyan, hogy október 23-án apámmal a Dunaparton, kérlek szépen, guggolunk egy hatalmas tükörpontja a fürdőgatyában, és látszik, hogy 7 ágra süt a nap, és ami fürdőgatyában ott vagyunk a parton, akkor gondolom legalább 25-30 fok volt. Szóval volt ilyen régen is, és ez abszolút 70-es évek vége, 80-as évek.
2: Tehát akkor mondtad te is, hogy bízom benne, én is csak bízni tudok benne, és akkor így rákötve ugye a tükörpontra, hogy már régen megmondta ezt a David Attenborough is, hogy a kart hal először, a remény hal meg utoljára.
3: Így van, jaj, ezt a hangjától hallottad?
2: Dobom is be a büntető.
3: És fölvetted Magnóra.
2: Dobom be a büntető persejbe a 100-as szarszobét.
3: De eurót, ezért ne, eurót.
2: Ezért már igen.
3: Köszönöm na, szépen.
2: DJ Miller akkor indítja az októbert, még egy órán keresztül Dance, a Dance-es
3: legyen így. Best FM.

0: Valahogy szembe jött múltkor velem egy cikk az öreg Farrellről, és az ő hatásáról a zenére, meg egyébként karórákkal kapcsolatban, hogy ő valahogy olyan ilyen látnok a csávó, hogy a karórákban is évekkel megelőzte a trendeket. Tehát, hogy nyilván volt rá pénze.
1: Erre pont ezt akartam mondani.
0: De hogy már olyanokat viselt, ami aztán később, aztán mindenki ment, hogy ő is ilyet szeretne, nyilván egy bizonyos árkategórián felül. És ott volt a cikkben egy nagyon érdekes mondat, ugye, hogy vagy nem is érdekes, de hogy így utána olvastak, hogy az 2003-ban, hogy milyen befolyása volt a csávónak, vagy ő, mint egyedül Pharrell Williams, vagy pedig ugye a Neptunes kis barátjával, a Chad Hugo-val. 2003-ban az amerikai rádióban hallható dalok 43

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Nagyon néz ki, hogy haladunk előre az időben, hogy ez a Jennifer Lopez koncert lesz az egyetlen, amire az FND valaha.
2: Igen, de várjál, azért ott is volt egy kis turpisság, ugye, mert ott azért a drága feleségének volt ez valami ajándék.
1: Igen,
2: szerintem,
1: tehát,
2: nem?
1: Hogy magától ő sem ment volna erre a koncertre.
2: Szerintem ott a feleségének a szülinapjára talán ez volt igen, az igen, ajándék. Igen. Kapok egy tockost az FND-től, ha ez nem így volt.
1: De
2: én erre emlékszem, hogy valami
1: volt.
2: Ilyesmi, ami csak egyébként egy csodálatos ajándék.
1: Abszolút.
2: Csak hogy a feleségének születésnapja kellett, hogy legyen ahhoz.
1: Hogy? Hogy az FND-s eljön, hogy koncertre járni, jó?
2: Igen,
1: és aztán utána meg áradozzon róla, hogy milyen jó.
2: Na,
1: szóval na mindegy, Miller koncertek hol lesznek a hétvégén?
2: Miller koncertek, egyből innen megyek egy Miller koncertre, egy elég komoly céges bulira Budára. Úgyhogy ez hajnal kettőig el fog tartani, úgyhogy húzott lesz.
1: De látod,
2: lesz,
1: de jó, hogy múlt héten húztam be ezt az extrát vele?
2: Igen. De lesz társam a bajban, idézőjelesen a bajban, ugye nagy emberrel megyünk közösen. Úgyhogy aztán hétvégén pedig családi programom van, úgyhogy egy háromnapos ilyen wellness program.
1: Nagyon helyes.
2: Gyermekestől, úgyhogy kivettem egy kis Szabit, azért belegondolsz ez a három nap.
1: 5 évente azért belegondolsz.
2: Igen, talán nekem is jár, és akkor jövő héttől pedig megint beindítjuk a gőzhengert.
1: Azt meg majd mondjuk.

0: Miller.
1: És hogy akkor ilyen nagyon frappánsan rákösek erre a dalra, akkor nem csak azoknak törjük össze a szívét, akinek üvegből van, mindenkinek, aki DJ Millerért rajong, mert hogy Imrének itt ennyi volt már.
2: Így van, majd zárt körű buli ugyebár, és akkor jövő héten ugyanitt veletek. Mi? És a hétvége az pedig igen, az egy szuper titkos családi, igen. És végre nem én leptem meg valakit, hanem engem leptek meg, de annyira, hogy nem tudok semmit, csak hogy elmegyünk három napra.
1: Szuper, fél, akkor gyere jövő csütörtökön, és akkor mesélj.
2: Rendben, köszönöm.
1: Évikém, köszönjük szépen, akkor jó pihit.
2: Oké, köszi, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, országszerte leshetjük a madarakat hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a négyjegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedésre csak 2 héttel később derült fény. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az eredeti felállású Sugar Babes csak egyetlen albumot jelentetett meg, aztán elkezdődtek az őrült tagcserék, amely során azért 8 album jött ki a Sugar Babes neve alatt, de most visszarendeződtek a sorok, és megint az eredeti felállásban tervez a Sugar Babes 27 februárjában új nagylemezt megjelentetni. A Hole in the Head-del indítjuk az órát.
3: Ez a Night Shift a

Vesztepem a legjobb zenék, a Simply Red 2020-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simply Red, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 2027 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is. Right.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best of a legjobb zenék holnap meccs lesz a Puskásban, ami azt jelenti, hogy reggel 8 órától, aki teheti, inkább ne is próbáljon autóval azon a környéken közlekedni. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a megszokott útvonalkon tessék számítani torlódásra, elterelésre és megállni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Négy javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez. Heves esőzések sújtják Krétát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálata hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. Arra is kitért, hogy 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap a gyermekvédelem, és ezt kiegészíti a büntetés végrehajtásnál fel nem használt keret. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Halálos áldozata is van a Krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Annyi világnap van ma, hogy ez akár pluszban még lehetne a világnapok világnapja is. Szóval, hogy mi mindent lehet ünnepelni október 1-én? Hát ma van a kávé világnapja, a vegetarianizmus világnapja, a szaké világnapja, ezen kívül az idősek világnapja és a zene világnapja. Mi ezek közül leginkább a zenére fogunk koncentrálni a következő órában is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy.

talán még megismer. Best FM a legjobb zenék, összvisz 6 koncert még ebben az évben. Ennyit vállalt a Maroon 5, nem azért, mert gondolom ne lenne rájuk nagyobb igény, de hát Adam Levine jelenleg is gőzerővel mentorkodik a Voice 30. évadában. Jön a She Will Be Love.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Stefan, a legjobb zenék a DreamWorks Studio bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Tehát irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdala Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék. 25 éves lett Craig David. Első nagy lemeze a Born to Do It, amelyet annak rendjes módja szerint egy turnéval fog majd jövőre megünnepelni Európa szerte. Természetesen nem csak a legelső albumon található dalokkal, hanem az összes azóta íródott Craig David slágerrel lesz majd tele a koncert. Persze ezzel is mondjuk, ez pont rajta van az első lemezen is. Walking Away, ezért itt a

Ezt nem a legjobb két egymást követő naphoz mennyire ellentétes események és ellentétes érzések kapcsolódhatnak. Szeptember 30-a tegnapi nap Britney Spears életében a szabadságot jelenti, mert hogy 2021-ben szeptember 30-án vonták ki apja gyámsága alól, viszont 2007-ben ezen a napon az ő két gyermekét vették el tőle, és ő helyezték egykori férje Kevin Federline gyámsága alá, mondván, hogy Britney már nem annyira beszámítható, tudna róluk rendesen gondoskodni. A You Drive Me Crazy érkezik itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és mesterséges intelligencia is dolgozik a szőlőkabóca ellen, keresik az év turistaházát. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíj minimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH növényvédelmi igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A tűzoltók mostanra megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg. A levegőben nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzesetben. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Páram picikét előre rohannak a következő órában, hogy más nem mondja, Geszti Péter érkezik majd a Gringo Sztárral és a télen-nyáron nyárral, amikor még igazából az ősznek is csak úgy most kezdünk neki igazán. Arról nem is beszélve, hogy Wolfkate szerint vár a holnap, egyelőre még a mai napot tudjuk le, abból még van hátra 120 perc. Jön Michael Gray és a The Weeknd.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Kettő héttel ezelőtt volt a 30. évfordulója annak, hogy a Blackstreet megjelentette az Another Level című nagylemezét. Rajta ezzel a gyöngyszemmel, ami hát minden rekordot megdöntött abban az évben, és még egy Grammy-díjat is ért a fiúknak. Várjuk nagyon a folytatást, mert hogy állítólag már dolgoznak az új albumon, és január óta stúdióban vannak. Jön a Blackstreet és a No Digger.

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre úgy néz ki, hogy a korábbi jóslatok nem szorultak korrekcióra. Még most is azt ígérik a meteorológusok, hogy ez a gyönyörű 26 fokos nappali maximum, ez tartja magát egészen jövő hét közepéig, és hogyha ez nem lenne elég a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Október első napjának utolsó 60 perce érkezik. Tom Novival, Tankcsapdával és TNT-vel, de nem csak az ABC végéről válogatunk. A D betűből érkezik majd a Daft Punk, a C-nél ott lesz Coolio, a B-nél a Black Eyed Peas, A-nál pedig Avril Lavigne. Már is indul bele az óra, meg a Skater Boy-jal itt a
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Simply Red jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintetre, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You're not the real thing.

Best FM, a legjobb zenék. Felix Buxton és Simon Ratcliffe úgy tervezték, hogy Underground Oasisnek fogják hívni a zenekarukat, de aztán egy barátjuk szólt, hogy hát van egy rock csapat hasonló névvel, akik valószínűleg elég nagyot fognak menni, úgyhogy kéne egy más nevet választani, és hát igaza lett a barátnak, az Oasis elég nagyot megy azóta is, viszont ők meg Basement Jacksként mennek szintén hatalmasat. Jön a Good Luck itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék around the world, de hogy utazom én körbe a földet, hazamegyek, aztán holnap majd jövök vissza, és ugyanígy 6-kor indítjuk majd a Night Shift-et. Picikét hétfőt varázsolunk a péntekből, a Night Shift extrában a hétfői rezidensünk Lauer Christian tér majd vissza 60 perc erejéig, szóval a Classic House lesz a menü holnap is 6 és 8 óra között. Jó, most a Daft Punk, én pedig megyek, ennyi volt már a Night Shift nyúl szakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen